utolsó vasárnap, kedvesem gyere, hap is lesz koporsó, ravatolják lepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fákon útom utolsó. Nyitva lesz szemem,